francs bali à Rabilo Romoko. Vieux Nozi Mwambana, Mama Eugénie Paluku. Jo Jongonda Imene, Yajo Kaka Bengele. Mutombo Dikembe Big Bro.